0: ittu sikhualuk uhala hoyobuti 0698 ittu sikhualuk 0698.
1: Elsi, okay. Anane, hitirai loktinu uhalubi gumayuguluk. Room 234, Mrs. Stiluni utakusaluhi.